0: Ik suffer. Hver kan jeg ta i meg? Ik suffer, Erik. Hver kan jeg ta i meg?
1: EU Radio.
2: EU Radio. Entertaining Europe.

0: dolgozott és beteges van zárnak.
1: Szóra magát az osztatlan egész, bírtuk a fontosabbakat. Sorokba szedtük majd a sorok között, így úton elindultunk. De már nem kimere látott, inkább már mint egy valódi kis család, amivé összeálltunk több a tagok összegénél. Amit kiad az egyenlet, nő az állandók szám.